Babam işte nekin ölüyor rayta. Verişe sokut fayta. Cigenni peklan silmişi hederye. Verye çok verye. Verye. Babam işte megne şaynayır engem. Én magyarnak születtem. Szent kalomja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön csak postorozzon.

Istő elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa ember a pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni? Vajon maradt-e még talpa ember a pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni?

szabadon moz Istentene neki. Kőművesek sátáni munkája. Ki a Szentföldön élsz?